0: Flux continuu de hituri. Elmúzik
1: Hotel, ahol a legjobb zenék vannak. A lemezjátszóknál DJ Ronny Boy.